0: megjelenést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
1: Teljes kapacitással működik Paks. Fiatalok segíthetnek a klímaváltozáson. Elhunyt Nádas Péter író. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Újra teljes kapacitással termel a paksi atomerőmű, mind a 4 reaktor és a 8 turbina kifogástalanul működik. Magyar Péter kormányfő megköszönte a szakemberek megfeszített munkáját. Egyúttal azt is közölte, hogy a fenékküszöb építése gyorsabban halad a tervezetnél. Ezt egyébként a vízszint stabilizálása érdekében kezdték el építeni. Az elmúlt hetekben a Duna alacsony vízállása miatt az is felmerült, hogy teljesen le kell állítani az erőművet, de erre végül nem volt szükség. Fiatalok ötleteit várja a főváros, akár 1,5 millió forint is járhat a legjobbaknak. A klímaváltozásról szóló pályázatra a 15 és 24 év közöttiek terveit várják, amelyek révén segíthetik a globális felmelegedés hatásainak mérséklését. A felhívásra 15 milliárd forint áll rendelkezésre, projektenként 500 ezer és 1,5 millió forint közötti támogatás igényelhető. A nyerteseknek jövő áprilisáig kell megvalósítaniuk elképzeléseiket a fenntarthatóbb környezetért, vagy a zöldebb közlekedésért. A jelentkezési határidő szeptember 30-a. Sikeresen zárult az idei 10. vándortábor szezon, amelyen minden eddiginél többen vettek részt. Kovács Molnár Boldizsár, az Országos Erdészeti Egyesület programfelelőse elmondta, hogy a fiatalok felejthetetlen élményekkel és új barátságokkal gazdagodtak az ország legszebb tájait bejárva.
2: Több mint 5000 diák vett részt ezen a nyáron vándortáborban. 40 táborhelyen aludtak, mindenhol egy hetet töltöttek el. Ezzel együtt 10 év alatt több mint 40 000 diák járta be a magyar erdőket. Az idei év egyik újdonsága volt a Vértes-Gerecse útvonal.
1: Életének 84. évében meghalt Nádas Péter író, drámaíró, esszéista. Az alkotó 1942-ben született Budapesten, pályáját fotóriporterként és újságíróként kezdte. Első kötete a Biblia 1967-ben jelent meg. Legismertebb művei közé tartozik az Emlékiratok könyve, a Párhuzamos történetek és a Világló részletek. Utolsó könyvét, a Halotti barátaimat tavaly ismerhette meg a közönség. Nevét többször is a Nobel-díj esélyesei között emlegették. A Kossuth és József Attila díjas alkotót Gombos-Szegi otthonában érte a halál. Folytatódik a felmelegedés, napos időnk van némi felhővel, csapadék nem valószínű, a szél olykor megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 fok körül alakul. Holnap országszerte száraz, derűs időben lesz részünk, esni sehol sem fog, 29 és 37 fok közötti csúcsértékekre számíthatunk. Szombaton egy hidegfront hatására már gyakrabban beborul, zivatar érkezik. Nem lesz jelentős a lehűlés, vasárnap marad a kellemes nyári idő, a Tiszántúlon feltámad a szél.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
1: Egy magyar eltűnt a nepáli villámárvízkor. Új lehetőség az endometriózis kezelésére. Már hallani a szarvasbőgést. Üdvözlöm Önöket, Gál Ildikó vagyok. Egy magyart is keresnek a nepáli villámárvíz után. A Zarándok jelenlegi tartózkodási helyét egyelőre nem sikerült tisztázni. A külügyminisztérium szerint az azonosítása és hollétének felkutatása folyamatban van, a konzulok pedig kapcsolatban állnak a helyi hatóságokkal. A nepáli turisztikai hivatal jelezte, több száz turista, köztük számos külföldi állampolgár eltűnt. A villámárvíz Nepál északkeleti részét érintette. A hatóságok úgy nyilatkoztak, legkevesebb 90-en meghaltak, és utak, hidak, valamint energetikai létesítmények is megrongálódtak. Műtét nélkül is kezelhető lehet az endometriózis egy új módszerrel. A betegség bizonyos eseteiben a csúcstechnológiás HIFU kezelés vágás nélkül is hatékony megoldást jelenthet. A módszert eddig Franciaországban alkalmazták, Budapesten a Szent Magdolna Magánkórház most 5 kezelésre alkalmas páciens számára ingyenesen biztosítja az eljárást, amelyre várják a jelentkezőket. A szakemberek megjegyezték, a beavatkozás nem minden betegnél lehetséges, erről speciális vizsgálat alapján döntenek. Már hallani a gímszarvasok nászát, ezért ismét túrákat szerveznek a Gemenci erdőben. A kirándulások a héten kezdődnek, és szeptember 12-éig többször is megtartják azokat. Este indulnak a csoportok a pörbői ökoturisztikai központból. Interaktív előadás is segít megismerni majd a különleges természeti jelenséget. Ritka égi látványosságban lehet részünk, holnapra virradóan. Részleges holdfogyatkozás lesz, melynek különlegessége, hogy a fogyatkozó hold lenyugvását is megfigyelhetjük. Mindenről Szabó Olivér Norton, a Svábhegyi csillagvizsgáló csillagásza beszélt rádiónknak.
2: Azt fogjuk majd észrevenni, mintha hirtelen elkezdene elfogyni a hold. Egy hatalmas kör alakú árnyék megjelenik rajta, és egészen a hold nyugtáig egyre nagyobb és nagyobb részét fogja kitakarni majd az égitestnek. Ahogyan egyre lejjebb ér a horizonthoz, egyre közelebb, illetve egyre nagyobb részét takarja ki a földárnyék is, egyre vörösebbnek látszik majd a holdunk, teljesen szabad szemmel végignézhető jelenség. Ami nagyon fontos, hogy olyan helyről nézzük, ahol a nyugati horizont alacsony, tehát nem takarnak hegyek, fák vagy bármilyen tereptárgyak.
1: Napos időnk van némi felhővel, csapadék nem valószínű, a szél olykor megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 fok körül alakul. Holnap országszerte száraz, derűs időben lesz részünk, esni sehol sem fog, marad az erős légmozgás. Hajnalban 12 és 21, délután 29 és 37 fok közötti csúcsértékekre számíthatunk. Szombaton egy hidegfront hatására már gyakrabban beborul, és helyenként futózápor, zivatar érkezik. 36 fokot is mérhetünk délután.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát, csicsergős csütörtököt mindenkinek, augusztus 27-e. Szépen lassan vágjuk az augusztus centijét, jövő héten már szeptember, jövő héten már kezdődik az iskola. De erről még egyelőre nem hangoskodunk. Remélem, hogy az elmúlt éjszaka mindenkire pihentetőleg hatott, meg úgy általában remélem azért, hogy a mögöttünk elterülő, szokatlan természeti jelenségeket produkáló nyár azért mindenkinek tartogat kellemes emlékeket, jó? Az utakon vigyázzunk, aki már nekivágott, mert azért még a nyári túrások, fúrások éreztetik hatásukat, ne legyünk türelmetlenek. Egyébként pedig én majd hozom a történeteket, pont azt nézem, hogy hát nem egy vidám nap a rock történelemben ez az augusztus 27-e. Sűrű, tragikus, mégis egyben ikonikus, legendás nagybölények mentek el e napon, de például a Pearl Jam letette névjegyét, Jimi Hendrix meg utolsó stúdió felvételét. Na, majd ezeket szétszálazzuk, jó? 103.9 Rock FM, de addig is zenéljünk. Jó reggelt!

Egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és jó utat kívánok! Sávzárással kell számolni a Rákóczi híd Soroksári úti lehajtóján. Továbbra is tartja magát az útszűkület a 13. kerületben a Béke utcában, mindkét irányban. Augusztus 31-ig még megvan a sávzárás a Dózsa-György úton és a Vágány utcában. Jó utat!
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: Rock FM.
1: Fél hét, jó reggelt, jó utat, jó munkát, és kedves Mónikák, a kezüket csókoljuk. Jó, no meg kedves Gáspárok, hát boldogat a mai napra, kapjuk is a híreket, információkat, aztán pedig megnézzük, hogy a krónikások pennája mit jegyzett fel a papírra ezen nap kapcsán. No meg zenélünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
2: Teljes kapacitással működik Paks. Fiatalok segíthetnek a klímaváltozáson. Elhunyt Nádas Péter író, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Újra teljes kapacitással termel a paksi atomerőmű, mind a 4 reaktor és a 8 turbina kifogástalanul működik. Magyar Péter kormányfő megköszönte a szakemberek megfeszített munkáját. Egyúttal azt is közölte, hogy a fenék küszöb építése gyorsabban halad a tervezetnél. Ezt egyébként a vízszint stabilizálása érdekében kezdték el építeni. Az elmúlt hetekben a Duna alacsony vízállása miatt az is felmerült, hogy teljesen le kell állítani az erőművet, de erre végül nem volt szükség. Fiatalok ötleteit várja a főváros, akár 1,5 millió forint is járhat a legjobbaknak. A klímaváltozásról szóló pályázatra a 15 és 24 év közöttiek terveit várják, amelyek révén segíthetik a globális felmelegedés hatásainak mérséklését. A felhívásra 15 milliárd forint áll rendelkezésre, projektenként 500 ezer és 1,5 millió forint közötti támogatás igényelhető. A nyerteseknek jövő áprilisáig kell megvalósítaniuk elképzeléseiket a fenntarthatóbb környezetért, vagy a zöldebb közlekedésért. A jelentkezési határidő szeptember 30-a. Sikeresen zárult az idei 10. vándortábor szezon, amelyen minden eddiginél többen vettek részt. Kovács Molnár Boldizsár, az Országos Erdészeti Egyesület programfelelőse elmondta, hogy a fiatalok felejthetetlen élményekkel és új barátságokkal gazdagodtak az ország legszebb tájait bejárva.
3: Több mint 5000 diák vett részt ezen a nyáron vándortáborban. 40 táborhelyen aludtak, mindenhol egy hetet töltöttek el. Ezzel együtt 10 év alatt több mint 40 000 diák járta be a magyar erdőket. Az idei év egyik újdonsága volt a Vértes-Gerecse útvonal.
2: Életének 84. évében meghalt Nádas Péter író, drámaíró, esszéista. Az alkotó 1942-ben született Budapesten, pályáját fotóriporterként és újságíróként kezdte. Első kötete a Biblia 1967-ben jelent meg. Legismertebb művei közé tartozik az Emlékiratok könyve, a Párhuzamos történetek és a Világló részletek. Utolsó könyvét, a Halotti barátaimat tavaly ismerhette meg a közönség. Nevét többször is a Nobel-díj esélyesei között emlegette. A Kossuth és József Attila díjas alkotót Gombos-Szegi otthonában érte a halál. Folytatódik a felmelegedés, napos időnk van némi felhővel. Csapadék nem valószínű, a szél olykor megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 fok körül alakul. Holnap országszerte száraz, derűs időben lesz részünk, esni sehol sem fog. 29 és 37 fok közötti csúcsértékekre számíthatunk. Szombaton egy hideg front hatására már gyakrabban beborul, zivatar érkezik. Nem lesz jelentős a lehűlés, vasárnap marad a kellemes nyári idő, a Tiszántúlon feltámad a szél.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók! Folytatjuk a legjobb rock zenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

0: 93.9 Rock FM. Jó reggelt,
1: jó utat,
0: jó munkát. Na mivel kezdjük? Hát kezdjük 1965-tel, egy óriás találkozással. Két legnagyobb akkori titán, Elvis Presley és a The Beatles gyűlt össze egy kötetlen négy szem közti beszélgetésre és egy közös, sajnos nem rögzített örömzenélésre. Hát ez mekkora hiba volt? John Lennon később úgy emlékezett vissza, ha ő nincs, a Beatles sem létezne. 1967-ben, két évvel később, ugyancsak e napon, viszont holtan találták londoni otthonában a The Beatles legendás menedzserét, Brian Epstein-t. 1970-ben Jimi Hendrix megejtette utolsó stúdió felvételét mindössze néhány héttel a halála előtt, a Slow Blues című darabot a saját már minap emlegetett stúdiójában, illetve 1991-ben megjelent a Pearl Jam 10 című albuma. E napon adták ki a grunge korszak egyik legmeghatározóbb demütáló lemezét. Mondani se kell, hogy milyen gigaslágerek szerepeltek rajta. Na, 103.9 Rock FM!

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és jó utat kívánok! Sávzárással kell számolni a Rákóczi híd Soroksári úti lehajtóján. Továbbra is tartja magát az útszűkület a 13. kerületben a Béke utcában, mindkét irányban. Augusztus 31-ig még megvan a sávzárás a Dózsa-György úton és a Vágány utcában. Jó utat!
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Indulhat az egyetem egy új MacBook-kal. A MacBook Neo 256 GB most Diverzum kedvezménnyel csak 259.990 forint az iCenternél. Jegyzetelés, beadandók, prezentációk vagy egy kisebb kikapcsolódás két óra között. A MacBook Neo minden nap veled tart. Keresd az iCenternél.
2: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
3: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
2: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
4: Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel. Részletek a toyota.hu oldalon.
5: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt! Egyet alszol, és a csomagod már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza-boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu!
6: Emlékszel még a budapesti atlétikai VB-re? Újra nagyot álmodtunk! Atlétikai világdöntő Budapesten! Nincsenek előfutamok, csak elődöntők és döntők. Gyémántliga győztesek, világ és olimpiai bajnokok csapnak össze. Csak egy abszolút bajnok lehet. Vedd meg a jegyed és szurkolj a magyaroknak! Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között.
0: Reklámot hallottak. 103.9 Rock FM. Hírek.
7: Egy magyar eltűnt a nepáli villámárvízkor. Új lehetőség az endometriózis kezelésére. Már hallani a szarvasbőgést. Üdvözlöm Önöket, Gál Ildikó vagyok. Egy magyart is keresnek a nepáli villámárvíz után. A Zarándok jelenlegi tartózkodási helyét egyelőre nem sikerült tisztázni. A külügyminisztérium szerint az azonosítása és hollétének felkutatása folyamatban van, a konzulok pedig kapcsolatban állnak a helyi hatóságokkal. A nepáli turisztikai hivatal jelezte, több száz turista, köztük számos külföldi állampolgár eltűnt. A villámárvíz Nepál északkeleti részét érintette. A hatóságok úgy nyilatkoztak, legkevesebb 90-en meghaltak, és utak, hidak, valamint energetikai létesítmények is megrongálódtak. Műtét nélkül is kezelhető lehet az endometriózis egy új módszerrel. A betegség bizonyos eseteiben a csúcstechnológiás HIFU kezelés vágás nélkül is hatékony megoldást jelenthet. A módszert eddig Franciaországban alkalmazták. Budapesten a Szent Magdolna Magánkórház most 5 kezelésre alkalmas páciens számára ingyenesen biztosítja az eljárást, amelyre várják a jelentkezőket. A szakemberek megjegyezték, a beavatkozás nem minden betegnél lehetséges, erről speciális vizsgálat alapján döntenek. Már hallani a gímszarvasok nászát, ezért ismét túrákat szerveznek a Gemenci erdőben. A kirándulások a héten kezdődnek, és szeptember 12-éig többször is megtartják azokat. Este indulnak a csoportok a pörbői ökoturisztikai központból. Interaktív előadás is segít megismerni majd a különleges természeti jelenséget. Ritka égi látványosságban lehet részünk, holnapra virradóan. Részleges holdfogyatkozás lesz, melynek különlegessége, hogy a fogyatkozó hold lenyugvását is megfigyelhetjük. Mindenről Szabó Olivér Norton, a svábhegyi csillagvizsgáló csillagásza beszélt rádiónknak.
8: Azt fogjuk majd észrevenni, mintha hirtelen elkezdene elfogyni a hold. Egy hatalmas kör alakú árnyék megjelenik rajta, és egészen a hold nyugtáig egyre nagyobb és nagyobb részét fogja kitakarni majd az égitestnek. Ahogyan egyre lejjebb ér a horizonthoz egyre közelebb, illetve egyre nagyobb részét takarja ki a földárnyék is, egyre vörösebbnek látszik majd a holdunk, teljesen szabad szemmel végignézhető jelenség. Ami nagyon fontos, hogy olyan helyről nézzük, ahol a nyugati horizont alacsony, tehát nem takarnak hegyek, fák vagy bármilyen tereptárgyak.
7: Napos időnk van némi felhővel, csapadék nem valószínű, a szél olykor megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 fok körül alakul. Holnap országszerte száraz, derűs időben lesz részünk, esni sehol sem fog, marad az erős légmozgás. Hajnalban 12 és 21, délután 29 és 37 fok közötti csúcsértékekre számíthatunk. Szombaton egy hidegfront hatására már gyakrabban beborul, és helyenként futózápor, zivatar érkezik. 36 fokot is mérhetünk délután.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát! Remélem jó az irány, zökkenőmentes a reggel, nem sokára majd arról, mit művelt Izzy Stradlin 1989-ben a US Air 350-es járatán, mondanom sem kell. Hát csúnya dolgot, na de addig is zenélünk.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A

103.9 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát. Szóval 1989. augusztus 27-én Izzy Stradlin a US Air 350-es járatán utazott az indianai Indianapolisból Los Angelesbe. A gitáros már a felszálláskor súlyosan ittas állapotban volt. Meglepődtünk? Nem, ugye? Először egy hölgy utastársával rágyújtottak a repülőgép nem dohányzó részén. Amikor a Stewie megkérte, hogy olcsa el a cigarettát, ő durva nyomda festéket nem tűrő szavakkal és mutogatással reagált. Nem sokkal később mosdóba indult, de az zárva, vagyis foglalt volt. A türelmét elveszítve Izzy azt kiabálta, nem várok tovább, majd kigombolta a nadrágját, és a repülőgép konyhai részében a padlószőnyegre vizelt. Mondani se kell a sokkos állapotban lévő utasok és a személyzet szeme láttára. A leszállást követően a rendőrség azonnal megvárta és letartóztatta közbotrány okozásért. Az ügy súlyossága miatt a nyomozást később az FBI vette át. Az akkori PR menedzsere és sajtósa egy zseniálisan abszurd magyarázattal próbálta menteni a menthetőt. Azt nyilatkozta, hogy Izzy csupán így fejezte ki önmagát. Expressing himself. Végül egyébként olcsón megúszta, egy év próbaidőre ítélték, és egy hivatalos bocsánatkérő levelet kellett írnia a repülőgép személyzetének. No, hát így volt ez 1989-ben. 103.9 Rock FM, na zenéjünk!

0: Rock FM.
1: Fél nyolc, szokott helyen és időben. Általában mindig itt találjuk a fél nyolcat. Rendületlenül tartja magát ez az időponthoz, sosem késik. Jönnek a hírek, információk, boldog születésnapot, kedves 27-éjek, már is mondom, hogy mivel, mert most mivel lehet majd eldicsekedni, jó? És persze zenélünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
2: A hűvösen marad a lengyel buszsofőrje. Orvosi eszközzel fenyegetőzött a rabló. Hazaköltözik Harry Herceg, a mikrofonnál Gál Ildikó. Véglegessé vált az M3-as autópályán balesetet szenvedett lengyel busz sofőrjének letartóztatása. A miskolci törvényszék helyben hagyta az elsőfokú végzést. A bíróság szerint a férfi esetében magyarországi kötődésének hiánya miatt fennáll a szökés és elrejtőzés veszélye. Most egy hónapra marad Rács mögött. A baleset augusztus közepén hajnalban történt. A vezető valószínűleg elaludt, ezért borulhatott fel a zarándokokat szállító jármű. 12-en meghaltak, 31-en pedig megsérültek. Szokatlan eszközzel támadtak egy eladóra Salgótarjánban. Egy orvosi fecskendővel fenyegetve, maszkban követelte a bevételt a rabló egy helyi dohányboltban. A megijedt alkalmazott a kasszából 124.000 forintot adott át. A rendőrök később elkapták a 37 éves férfit, őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását, közölte a Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányság. Hatott a klímaváltozás a madarak őszi vonulási szokásaira. Kénytelenek korábban útra kelni a táplálékbázis csökkenése miatt. A megszokottnál jóval előbb repültek el gólyaink is, így augusztus 20-ára már alig maradt néhány Magyarországon, mondta rádiónknak Lovászi Péter, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület monitoring és kutatási osztályvezetője.
3: A melegedés a rendelkezésre álló táplálék mennyiségén keresztül módosítja a vonulás időzítését, másrészt vonulási útvonalakat is. Van egy változás, korábban mennek el a gólyáink, kevesebb táplálékot találnak a vizes élőhelyeken. Most már augusztus első felében van az a csúcs, amikor a legtöbb madarat látják. Nem úgy van, mint régen, egyetem.

0: csökkenni fog, 29 és 37 fok közötti csúcsértékekre számíthatunk. Szombaton egy hidegfront hatására már gyakrabban beborul, zivatar érkezik. Nem lesz jelentős a lehűlés, vasárnap marad a kellemes nyári idő, a Tiszántúlon feltámad a szél.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Folytatjuk a legjobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, boldog születésnapot, kedves 27-eiek! Egy album, amivel szerintem el lehet dicsekedni. 1991-ben, augusztus 27-én jelent meg egy album, amely nem lett kassza siker azonnal, de egy évvel később már a slágerlisták élére ugrott, és már a több mint 13-szoros platina lemez csak az Egyesült Államokban. Ez a Pearl Jam-től a Ten, ami igazából egy korszakos album, a grunge korszak, hát ha nem is nyitánya, de mindenféleképpen mérföldköve, sötét, mély és társadalmilag rendkívül érzékeny témákat boncolgat, ami Eddie Vedder énekes karizmatikus és dühös előadásmódjával párosult, például az Alive, ami egy személyes traumán alapul, hiszen tinédzserként tudta meg, hogy az az ember, akit az apjának hitt, valójában csupán a nevelőapja. Aztán a Jeremy, amit egy valós tragédia ihletett, Eddie Vedder olvasott egy újságcikket egy 16 éves texasi fiúról, Jeremy Vail Dellről, aki 91. januárjában bement az iskolai osztályterembe, és a tanára, valamint osztálytársai előtt főbelőtte magát. Aztán az Even Flow, ez a dal a seattle-i hajléktalanságról és a mentális betegségekről szól, zenéleg egy rendkívül nehezen megszülető szám volt, több mint 50-szer vették fel a stúdióban, és még mindig nem voltak vele elégedettek. Ugye arra emlékszünk, hogy a Jeremy videóklipje hatalmasat ment az MTV-n, és 93-ban elnyerte az év videója díjat. A hirtelen jött nyomasztó népszerűség és a média rágógumi kultúrája miatt a Pearl Jam úgy döntött, hogy a következő évekre teljesen leállítja a videoklipek készítését. Nem akarták, hogy a vizualitás korlátozza a hallgató képzeletét, inkább a zenére koncentráltak. Úgyhogy így, kedves ma születettek, Pearl Jam és a Ten, ami a Nirvánával együtt világméretű őrületté tette a Seattle-ból induló grunge stílust. 103.9 Rock FM, na zenéjünk!

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést is, jó utat kívánok! Sávzárással kell számolni a Rákóczi híd Soroksári úti lehajtóján. Továbbra is tartja magát az útszűkület a 13. kerületben, a Béke utcában, mindkét irányban. Augusztus 31-ig még megvan a sávzárás a Dózsa-György úton és a Vágány utcában. Jó utat!
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: műsorajánló. Iron Maiden rajongók, eljött a ti időtök a 103.9 Rock FM-en. Rock FM-en. Jövő héten figyeld a műsorvezetőt, hívd a 0620-999-1039-es számot. Legyél a 9. telefonáló, mondd el, melyik a kedvenc rádiód. 103.9 Rock FM. És tiéd a 3D Edi figura gyűjtemény első lapszáma a The Trooper figurával és egy Iron Maiden hátizsák a Centauria kiadó jóvoltából. Iron Maiden rajongó vagy, hallgasd a jövő héten is a 103.9 Rock FM-et. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Rita, mi van veled? Folytonásítozol?
2: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
1: Neked Sedacur Forte kell.
2: Sedacur Forte?
1: Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az alvást.
3: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
4: Indulhat az egyetem egy új MacBook-kal. A MacBook Neo 256 GB most Diverzum kedvezménnyel csak 259.990 forint az iCenternél. Jegyzetelés, beadandók, prezentációk vagy egy kisebb kikapcsolódás 2 óra között. A MacBook Neo minden nap veled tart. Keresd az iCenternél.
5: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
6: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
5: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
7: Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel. Részletek a toyota.hu oldalon.
8: 3, 2, 1... Elrajtolt a Late Night Shopping a Designer Outlet Pandorfban. Augusztus 29-ig az eredeti árakból akár 80% kedvezménnyel vásárolhatsz kedvenc márkáidnál, mint a Michael Kors, Furla, Adidas vagy a Guess. Irány Pandorf, ott találkozunk!
0: Reklámot hallottak. 103.9 Rock FM. Hírek.
9: Teljes kapacitásra állt vissza Paks. Fiatalok segíthetnek a klímaváltozáson. Meghalt Nádas Péter író. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Újra teljes kapacitással termel a paksi atomerőmű. Mind a 4 reaktor és a 8 turbina kifogástalanul működik. Magyar Péter kormányfő megköszönte a szakemberek megfeszített munkáját. Egyúttal azt is közölte, hogy a fenékküszöb építése gyorsabban halad a tervezetnél. Ezt egyébként a vízszint stabilizálása érdekében kezdték el építeni. Az elmúlt hetekben a Duna alacsony vízállása miatt az is felmerült, hogy teljesen le kell állítani az erőművet, de erre végül nem volt szükség. Fiatalok ötleteit várja a főváros, akár 1,5 millió forint is járhat a legjobbaknak. A klímaváltozásról szóló pályázatra a 15 és 24 év közöttiek terveit várják, amelyek révén segíthetik a globális felmelegedés hatásainak mérséklését. A felhívásra 15 milliárd forint áll rendelkezésre, projektenként 500 000 és 1,5 millió forint közötti támogatás igényelhető. A nyerteseknek jövő áprilisáig kell megvalósítaniuk elképzeléseiket a fenntarthatóbb környezetért, vagy a zöldebb közlekedésért. A jelentkezési határidő szeptember 30-a. Sikeresen zárult az idei 10. vándortábor szezon, amelyen minden eddiginél többen vettek részt. Kovács Molnár Boldizsár, az Országos Erdészeti Egyesület programfelelőse elmondta, hogy a fiatalok felejthetetlen élményekkel és új barátságokkal gazdagodtak az ország legszebb tájait bejárva.
10: Több mint 5000 diák vett részt ezen a nyáron vándortáborban. 40 táborhelyen aludtak, mindenhol egy hetet töltöttek el. Ezzel együtt 10 év alatt több mint 40 000 diák járta be a magyar erdőket. Az idei év egyik újdonsága volt a Vértes-Gerecse útvonal.
9: Életének 84. évében meghalt Nádas Péter író, drámaíró, esszéista. Az alkotó 1942-ben született Budapesten, pályáját fotóriporterként és újságíróként kezdte. Első kötete a Biblia, 1967-ben jelent meg. Legismertebb művei közé tartozik az Emlékiratok könyve, a Párhuzamos történetek és a Világló részletek. Utolsó könyvét, a Halotti barátaimat tavaly ismerhette meg a közönség. Nevét többször is a Nobel-díj esélyesei között emlegették. A Kossuth és József Attila díjas alkotót Gombos-Szegi otthonában érte a halál. Napos időnk van némi felhővel, csapadék nem valószínű, a szél olykor megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 fok körül alakul. Holnap országszerte száraz, derűs időben lesz részünk, esni sehol sem fog, marad az erős légmozgás. Hajnalban 12 és 21, délután 29 és 37 fok közötti csúcsértékekre számíthatunk. Szombaton egy hidegfront hatására már gyakrabban beborul, és helyenként futózápor, zivatar érkezik. 36 fokot is mérhetünk délután.
11: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

Hát nem tudom, hogy jó produceri döntés volt-e, amit 1965. augusztus 27-én Colonel Tom Parker és Brian Epstein hoztak, hogy sem fotó, sem hangfelvétel nem készülhetett arról a találkozóról, amelyen Elvis Presley és a The Beatles vett részt. Egy Bel Air-i bérelt villa volt a helyszín, a Beatles tagjai este 10 óra körül érkeztek limuzinnal hatalmas biztonsági intézkedések mellett. Amikor beléptek a hatalmas nappaliába Elvisnek, őt a kanapén ülve találták, amint egy távirányítóval némítva tévét nézett és a basszusgitárján játszott. A gombafejűek annyira megilletődtek a bálványuk láttán, hogy percekig meg sem tudtak szólalni. Elvis végül megunta a feszengést, és azt mondta: na, figyeljetek srácok, ha csak ülni és bámulni fogtok, én lefekszem aludni, azért jöttünk össze, hogy beszélgessünk és zenéljünk egy kicsit. Sikerült feloldani a hangulatot, kért néhány gitárt a személyzetétől, és a nappali közepén rövidesen beindult a jammelés. Elvis basszusozott, Paul McCartney pedig odaült a zongorához, együtt játszottak korábbi Elvis lágereket, valamint akkori blues és rock and roll számokat, Chuck Berryt. Ringo Starrnak nem jutott hangszer, így ő a kezeivel és a lábaival dobolt a bútorokon, meg a kanapé karfáján. Aztán a zenélés után a legenda szerint a társaság szétvált, Paul McCartney és Elvis a zenei részletekről beszélgettek, míg John Lennon elment Elvisszel aztán biliárdozni. Egy kis feszkót is sikerült azért csinálni, na, hogy John Lennonnak a rá jellemző nyers őszintességgel megkérdezte Elvistől, hogy miért hagyta abba az igazi, valódi rock and rollt, és miért készít helyette komolytalan hollywoodi zenés filmeket. Elvis ugyan elütötte a dolgot egy viccel, de a környezete szerint a kérdés nagyon-nagyon belegázolt az egójába. Hogy milyen volt a találkozó értékelése? Hát a Beatles tagjai elragadtatva távoztak, maga Elvis utólag már nem látta ennyire pozitívan a látogatást. Például a 60-as évek végén a hippie korszak és a vietnámi háború elleni tüntetések idején Elvis az FBI igazgatójának, J. Edgar Hoovernek írt levelében Amerika ellenesnek nevezte a Beatles-t a nyílt droghasználatuk és a politikai nézeteik miatt. Kacifántos! 103.9 Rock FM, na zenéjünk!

0: Rock FM.
1: Fél kilenc, kapjuk a híreket. Aztán nem annyira szigorúan fókuszáltan rock történelem, de mégis van kapcsolat, hiszen a rockhoz minden kapcsolódik. Egy könyv megjelenése. Erről majd néhány gondolat. Jó, és persze zenélünk addig is. A hírek után.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Egy magyart is keresnek a nepáli villámárvíz után. Új módszer az endometriózis kezelésében. Elkezdődött a gímszarvasnász, a mikrofonnál Gál Ildikó. Egy magyart is keresnek a nepáli villámárvíz után. A Zarándok jelenlegi tartózkodási helyét egyelőre nem sikerült tisztázni. A külügyminisztérium szerint az azonosítása és hollétének felkutatása folyamatban van, a konzulok pedig kapcsolatban állnak a helyi hatóságokkal. A nepáli turisztikai hivatal jelezte, több száz turista, köztük számos külföldi állampolgár eltűnt. A villámárvíz Nepál északkeleti részét érintette. A hatóságok úgy nyilatkoztak, legkevesebb 90-en meghaltak, és utak, hidak, valamint energetikai létesítmények is megrongálódtak. Műtét nélkül is kezelhető lehet az endometriózis egy új módszerrel. A betegség bizonyos eseteiben a csúcstechnológiás HIFU kezelés vágás nélkül is hatékony megoldást jelenthet. A módszert eddig Franciaországban alkalmazták. Budapesten a Szent Magdolna Magánkórház most 5 kezelésre alkalmas páciens számára ingyenesen biztosítja az eljárást, amelyre várják a jelentkezőket. A szakemberek megjegyezték, a beavatkozás nem minden betegnél lehetséges, erről speciális vizsgálat alapján döntenek. Már hallani a gímszarvasok nászát, ezért ismét túrákat szerveznek a Gemenci erdőben. A kirándulások a héten kezdődnek, és szeptember 12-éig többször is megtartják azokat. Este indulnak a csoportok a pörbölyi ökoturisztikai központból. Interaktív előadás is segít megismerni majd a különleges természeti jelenséget. Ritka égi látványosságban lehet részünk holnapra virradóan. Részleges holdfogyatkozás lesz, melynek különlegessége, hogy a fogyatkozó hold lenyugvását is megfigyelhetjük. Mindenről Szabó Olivér Norton, a Svábhegyi Csillagvizsgáló csillagásza beszélt rádiónknak.
2: Azt fogjuk majd észrevenni, mintha hirtelen elkezdene elfogyni a hold. Egy hatalmas kör alakú árnyék megjelenik rajta, és egészen a hold nyugtáig egyre nagyobb és nagyobb részét fogja kitakarni majd az égitestnek. Ahogyan egyre lejjebb ér a horizonthoz egyre közelebb, illetve egyre nagyobb részét takarja ki a földárnyék is, egyre vörösebbnek látszik majd a holdunk, teljesen szabad szemmel végignézhető jelenség. Ami nagyon fontos, hogy olyan helyről nézzük, ahol a nyugati horizont alacsony, tehát nem takarnak hegyek, fák vagy bármilyen tereptárgyak.
1: Folytatódik a felmelegedés, napos időnk van némi felhővel, csapadék nem valószínű, a szél olykor megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 fok körül alakul. Holnap

103.9 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát! Szóval ígértem egy könyvet. Hát nem egy mai darab, 1955. És bár nem tisztán rock zene, de a popkultúrát azt gondolom alapjaiban határozza meg, és már a világ egyik legértékesebb és legolvasottabb könyvsorozatává vált. Ez a Guinness rekordok könyve. Az ötletgazda Sir Hugh Beaver, egyébként a Guinness sörfőzde akkori igazgatója volt, aki nem is sejtette, hogy a rockzenekarok és a popikonok évtizedekkel később külön presztízs kérdést csinálnak majd abból, hogy bekerüljenek a lapokra. 1951. novemberében Sir Hugh Beaver egy vadászaton vett részt Írországban. Lövés közben elvétette az Arany Lile nevű madarat, majd a barátaival azon kezdett vitatkozni, hogy vajon ez vagy a skót hófajd Európa leggyorsabb vadmadara. Jött a felismerés. Rájött, hogy a korabeli kézikönyvekben lehetetlen utána nézni az ilyen és ehhez hasonló kérdéseknek. Arra is rájött, hogy a brit és ír kocsmákban, pubokban esténként több ezer hasonló, eldönthetetlen vita zajlik sörözés közben. A megoldás? Londonban felbérelt két ikertestvért, Norris és Ross McWhirtert, akik egy tényellenőrző ügynökséget vezettek. Az milyen tényellenőrző ügynökség? Na, ők állították össze az első kötetet, amely 1955. augusztus 27-én került nyomtatásba, és kezdetben ingyen osztogatták a kocsmákban, kizárólag a Guinness sör népszerűsítésére. A könyv azonnal hatalmas könyvesbolti siker lett. És hát az, mint köztudott, mondani se kell, hogy az könyv oldalain szerepel elképesztő mennyiség rockzenekar, például a Deep Purple a világ leghangosabb együttese címével, vagy a Kiss, Gene Simmons a zenekar basszusgitárosa a híres tűzfújó mutatványával egyszerre 4,5 méter magas lángcsóvát fújt ki a szájából. Úgyhogy kérem tisztelettel, nagy dolog ez, és milyen egyszerű ötletből született a Guinness rekordok könyve. 103.9 Rock FM, na zenéjük!

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést is, jó utat kívánok! Sávzárással kell számolni a Rákóczi híd Soroksári úti lehajtóján. Továbbra is tartja magát az útszűkület a 13. kerületben, a Béke utcában, mindkét irányban. Augusztus 31-éig még megvan a sávzárás a Dózsa-György úton és a Vágány utcában. Jó utat!
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: Iron Maiden rajongók, eljött a ti időtök a 103.9 Rock FM-en. Figyeld a műsorvezetőt, hívd a 0620-999-1039-es számot, legyél a 9. telefonáló, mondd el, melyik a kedvenc rádiód, 103.9 Rock FM, és tiéd a 3D Eddie figura gyűjtemény első lapszáma a The Trooper figurával és egy Iron Maiden hátizsák a Centauria kiadó jóvoltából. Iron Maiden rajongó vagy, hallgasd a jövő héten is a 103.9 Rock FM-et.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
3: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
2: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
3: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
4: És bedobta!
5: 180! Ez kihagyhatatlan élmény!
4: Hungarian Darts Trophy augusztus 28 és 30 között az MVM Domban.
5: Jegyek és információk dartsevent.com. Az esemény támogatói MBA Bank, MVM és MOL.
4: Hungarian Darts Trophy, több mint élmény!
6: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
7: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
6: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
8: Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel. Részletek a toyota.hu oldalon.
9: Ne vesz személyesen a Generali Night Run Budapestre és fuss velünk most szombaton az éjszakai Budapesten. Nevezés mától a Maratonmendepóban a Tüzér utca 9-11 alatt, szombaton pedig a Műegyetem rakparton a versenyhelyszínén. Téged is várunk a Generali Night Run Budapesten.
1: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
10: A dohányzás minden formája káros. Ennek ellenére világszerte 1,1 milliárd ember cigarettázik, hazánkban pedig 2 millióan. A dohányzás káros következményeit mindenki ismeri, az okokat azonban kevesen. Ma már tudjuk, hogy nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füst és kátrány felelős a dohányzással kapcsolatos megbetegedésekért. A legjobb az, ha rá sem szokunk a dohányzásra. Ha már rászoktunk, mielőbb szokjunk le. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba a dohányzást, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentés lehetőségeiről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
1: Társadalmi célú reklám hangzott el. 103.9 Rock FM. Hírek.
11: Rács mögött marad a lengyel buszsofőrje. Szokatlan eszközzel támadt a rabló. Hazaköltözik Harry Herceg. A mikrofonnál Gál Ildikó. Véglegessé vált az M3-as autópályán balesetet szenvedett lengyel busz sofőrjének letartóztatása. A miskolci törvényszék helyben hagyta az első fokú végzést. A bíróság szerint a férfi esetében magyarországi kötődésének hiánya miatt fennáll a szökés és elrejtőzés veszélye. Most egy hónapra marad Rács mögött. A baleset augusztus közepén hajnalban történt. A vezető valószínűleg elaludt, ezért borulhatott fel a zarándokokat szállító jármű. 12-en meghaltak, 31-en pedig megsérültek. Szokatlan eszközzel támadtak egy eladóra Salgótarjánban. Egy orvosi fecskendővel fenyegetve, maszkban követelte a bevételt a rabló egy helyi dohányboltban. A megijedt alkalmazott a kasszából 124.000 forintot adott át. A rendőrök később elkapták a 37 éves férfit. Őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását, közölte a Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányság. Hatott a klímaváltozás a madarak őszi vonulási szokásaira. Kénytelenek korábban útra kelni a táplálékbázis csökkenése miatt. A megszokottnál jóval előbb repültek el gólyaink is, így augusztus 20-ára már alig maradt néhány Magyarországon, mondta rádiónknak Lovászi Péter, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület monitoring és kutatási osztály vezetője.
12: a melegedés a rendelkezésre álló táplálék mennyiségén keresztül módosítja a vonulás időzítését, másrészt vonulási útvonalakat is. Van egy változás, korábban mennek el a gólyáik, kevesebb táplálékot találnak a vizes élőhelyeken. Most már augusztus első felében van az a csúcs, amikor a legtöbb madarat látják. Nem úgy van, mint régen, hogy a települések körül kisebb csapatok gyülekeztek, hanem az ország nagy kommunális hulladék lerakójára, hiszen ott találnak legstabilabban táplálékot sajnos mostanában.
11: 6 év után visszaköltözött Nagy-Britanniába Harry herceg és családja. Feleségével, Meghan hercegnővel és 2 gyermekükkel, Archie-val és Lilibettel már megérkeztek Angliába az Egyesült Államokból. A család a délnyugati területen lakik majd, új otthonuk pontos helye azonban nem ismert. Napos időnk van némi felhővel, csapadék nem valószínű, a szél olykor megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 fok körül alakul. Holnap országszerte száraz, derűs időben lesz részünk, esni sehol sem fog, marad az erős légmozgás. Hajnalban 12 és 21, délután 29 és 37 fok közötti csúcsértékekre számíthatunk. Szombaton egy hidegfront hatására már gyakrabban beborul, és helyenként futózápor, zivatar érkezik. 36 fokot is mérhetünk délután.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM. Wow!

you know who here.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Nem hiszem el. Megint csörög. Halló!
2: Hű, de feszült valaki. Nyugi, öregem.
1: Persze. Én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
2: Neked Sedocur Forte kell. Három gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedocurt.
3: Sedocur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
4: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
5: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
4: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
6: Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel. Részletek a toyota.hu oldalon.
7: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a Turmix-szal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
8: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
0: Reklámot hallottak. 103.9 Rock FM. Hírek.
9: Elérte maximális teljesítményét a Paksi atomerőmű. Fiatalok dolgoznak a klímaváltozáson, meghalt Nádas Péter író, a mikrofonnál Gál Ildikó. Újra teljes kapacitással termel a Paksi atomerőmű. Mind a 4 reaktor és a 8 turbina kifogástalanul működik. Magyar Péter kormányfő megköszönte a szakemberek megfeszített munkáját. Egyúttal azt is közölte, hogy a fenékküszöb építése gyorsabban halad a tervezetnél. Ezt egyébként a vízszint stabilizálása érdekében kezdték el építeni. Az elmúlt hetekben a Duna alacsony vízállása miatt az is felmerült, hogy teljesen le kell állítani az erőművet, de erre végül nem volt szükség. Fiatalok ötleteit várja a főváros, akár 1,5 millió forint is járhat a legjobbaknak. A klímaváltozásról szóló pályázatra a 15 és 24 év közöttiek terveit várják, amelyek révén segíthetik a globális felmelegedés hatásainak mérséklését. A felhívásra 15 milliárd forint áll rendelkezésre, projektenként 500 ezer és 1,5 millió forint közötti támogatás igényelhető. A nyerteseknek jövő áprilisáig kell megvalósítaniuk elképzeléseiket a fenntarthatóbb környezetért, vagy a zöldebb közlekedésért. A jelentkezési határidő szeptember 30-a. Sikeresen zárult az idei 10. vándortábor szezon, amelyen minden eddiginél többen vettek részt. Kovács Molnár Boldizsár, az Országos Erdészeti Egyesület programfelelőse elmondta, hogy a fiatalok felejthetetlen élményekkel és új barátságokkal gazdagodtak az ország legszebb tájait bejárva.
10: Több mint 5000 diák vett részt ezen a nyáron vándortáborban. 40 táborhelyen aludtak, mindenhol egy hetet töltöttek el. Ezzel együtt 10 év alatt több mint 40 000 diák járta be a magyar erdőket. Az idei év egyik újdonsága volt a Vértes-Gerecse útvonal.
9: Életének 84. évében meghalt Nádas Péter író, drámaíró, esszéista. Az alkotó 1942-ben született Budapesten, pályáját fotóriporterként és újságíróként kezdte. Első kötete a Biblia 1967-ben jelent meg. Legismertebb művei közé tartozik az Emlékiratok könyve, a Párhuzamos történetek és a Világló részletek. Utolsó könyvét, a Halotti barátaimat tavaly ismerhette meg a közönség. Nevét többször is a Nobel-díj esélyesei között emlegették. A Kossuth és József Attila díjas alkotót Gombos-Szegi otthonában érte a halál. Napos időnk van némi felhővel, csapadék nem valószínű, a szél olykor megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 fok körül alakul. Holnap országszerte száraz, derűs időben lesz részünk, esni sehol sem fog, marad az erős légmozgás. Hajnalban 12 és 21, délután 29 és 37 fok közötti csúcsértékekre számíthatunk. Szombaton egy hidegfront hatására már gyakrabban beborul, és helyenként futózápor, zivatar érkezik. 36 fokot is mérhetünk délután.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

1053 Rock FM-ben. Hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, mégpedig a csütörtök, az a kis pénteki Rock délelőtt, hát bizony 27. napja van augusztusnak, ugye 31-e jövő hét hétfő, és 1-e jövő hét kedd, márhogy szeptember 1-e, úgyhogy ezen a héten még nagyon belehúzunk, hogy az augusztusi hónapot is teljesen kimaxoljuk, aztán persze jöhet a szeptember, tehát hogy senki nem tért meg semmit, egy a lényeg, hogy együtt elpesgünk, ha valaki dolgozik, jó munkát, ha úton van, jó utat, ha otthon pízik, akkor jó pihit. Itt vannak a legjobb rockzenék, mégpedig online streamen is, www.rockradio.hu, ennyit tudnék mondani Vietnámról, és jöhet a Golden Earring, amely egy holland együttes, és 1973-ban jelentette meg a most következő dalt, amelynek címe Radar Love, a Moontown albumon, és ezzel sikerült az, ami európai rockzenekaroknak akkoriban egyáltalán nem volt magától értetődő, meghódították Amerikát is. A dal a Billboard 600-on a 13. helyig jutott, és a világ számos országában top 10-es sláger lett. Golden Earring, Radar Love.

103.9 Rock FM és a Poison-nal folytatjuk a banda 1990-ben megjelentette Flesh and Blood című harmadik albumát, és ezen szerepel mindmáig egyik legnagyobb slágerük. Ez fantasztikus sikereket aratott, a Billboard 100-as listán a harmadik helyig jutott, de Angliában is a legjobb 20 közé került, és hát ugye nekik volt az Every Rose Has Its Thorn című balladájuk, ez volt utána a csapat második legsikeresebb kislemeze, a címe pedig Unskinny Bop, és ennek a jelentését sokáig homály fette, és amikor CC Devil gitárost megkérdezték, ő elárulta, hogy tulajdonképpen nem jelent semmit, egyszerűen csak jól hangzik, a zenész pedig egy ideiglenes bemondásként találta ki az akkor még szöveg nélküli dalra ráénekelve, mivel fonetikusan stimmelt a zenei alapra, és Bruce Fairbairn producer is tökéletesnek találta, így végül megtartották. Hát egyáltalán nem lőttek vele mellé, ezt nem lehet mondani, ez egy igazi vidám, fantasztikus rockdal, mindig jó kedve derít bennünket. Ez a Poison és az Unskinny Bop.

103.9 Rock FM, és az ZZ Top érkezik. Hát akiknél ugye 77 évesen meghalt Frank Baird, az ZZ Top alapító tagja és dobosa, a zenész texasi otthonában családja körében hunyt el, ahol az elmúlt időszakban hospice ellátásban részesült, halálával pedig a világhírű blues rock együttes eredeti felállásának már csak Billy Gibbons gitáros énekes maradt életben. Augusztus 19-én történt mindez. A világ elveszítette egyik legtermészetesebb, innovatív dobosát, a kézjegyét jelentő alapritmus volt a kulcsa annak, hogy a ZZ Top a csúcson maradjon. Ezt egyébként Billy Gibbons mondta. A ZZ Top 1969-ben alakult Texasban, Houstonban, és Baird mindössze 20 éves volt, amikor csatlakozott az együtteshez, amely később a blues rock egyik legismertebb amerikai zenekarává vált. A klasszikus felállást Billy Gibbons gitáros énekes, Dusty Hill basszusgitáros és Frank Baird dobos alkották. Ami érdekes még, Frank Baird neve a rock történelem egyik különös játékának köszönhetően is ismerté vált, miközben a ZZ Top másik két tagja ikonikus hosszú szakállat viselt, ő volt az egyetlen, aki nem. Ez különösen ironikussá tette, hogy a vezeték nevének jelentése pedig éppen szakál. Hát emlékezzünk meg róla.

103.9 Rock FM, a hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, mégpedig a... Már majdnem azt mondtam, hogy hétfői, vagy azt mondtam, hogy keddi, vagy szerdai, de nem, ez a csütörtöki, azaz a kis pénteki rock délelőtt, online streamen is lehet bennünket hallgatni, www.rockradio.hu, és mindenki gondoskodik a napvédelemről, sok vizet iszik, és hogyha autóval megy valahova, akkor senkit és semmit nem hagy benne. Na, foglalkozhatunk a legjobb rockzenékkel, mégpedig az Ugly Kid Joe érkezik, akiknek már célegyenesben jár az új albumuknak a munkálatai, hát eléggé jól eldolgozgattak rajta, mert 2024-ben voltak itt nálunk, és akkor Dandó Ádi készített velük egy interjút, és akkor nekünk árulták el első kézből, hogy készül az új lemez, amelynek címe Red Wings of Destiny, és jóval keményebb dalokra számíthatnak a rajongók, miközben a zenekar a rockos és a líraibb hangulatot sem engedi el. Ez az Ugly Kid Joe és a Cats in the Cradle.

103.9 Rock FM és Meatloaf, egy jó Meatloaf az mindig jó. Az énekesnek ugye volt egy hatalmas sikerű 1977-es albuma, a Bet Out of Hell, aztán utána ugye 80-as években egy kicsit parkoló pályára került, és utána jött ki az igazi nagy robbanás 1992-ben, mégpedig a Bet Out of Hell Part 2 Back into Hell című 6. stúdióalbum, amelynek a felvezető kislemeze hozta meg számára az igazi nagy sikert, az igazán hatalmas nagy áttörést. Ugye maga az album is már 14 millió példányban kelt el, ez nagyban köszönhető volt a most következő dalnak, amelynek a címe I Would Do Anything For Love. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy Meat Loaf az albumon ismét a legendás dalszerző producerrel, Jim Steinmannal dolgozott együtt, a dal 28 országban, köztük az USA-ban és Angliában is a toplisták élére került, a szám végül 1993 legnagyobb slágere lett, a következő évben pedig a legjobb rock előadás kategóriában Grammy díjjal is jutalmazták, a videoklipje is igen jelentős sikert aratott, ez Meat Loaf és az I Would Do Anything For Love.

93.9 Rock FM, na azt mondja Faith No More, amelynek egy korábbi formája már 1979-ben létezett, még kereken 10 évet kellett várniuk, mire új énekesük Mike Patton belépésével megtörténhetett az a bizonyos várva várt áttörés. Az új frontember hát akkor volt új, ugye 1989-ben, mindössze 2 hét alatt megírta azoknak a daloknak a szövegét, amelyek később a The Real Thing című új lemezük anyagának alapját adták. Ezek egyike volt az Epic című szám is, amely egy csapásra igazi MTV sztárrá tette a csapatot, annak ellenére, hogy az állatvédők élesen támadták a zenekart, mivel egy vízből kiugró halat úgy ábrázol, mintha éppen fuldokolna. Az interjúban a banda vízből több különböző sztorival is előállt a szóban forgó hallal kapcsolatban. Az egyik verzió szerint valójában Björktől lopták el egy házi buliból, de egy olyan változat is előkerült, miszerint Roddy Bottom kapta az énekesnőtől egy vers felolvasó est után. A banda szürrealitása nem csak humorukban és a videóklip vizualitásában, de zenéjében és szövegében is tükröződött, az pedig, hogy olyan elemeket csempésztek a rockzenébe, mint a funk és a rap egy teljesen új, modern oldaláról közelítették meg ezt a műfajt, úgyhogy ez a dal Epic.

0: minden rajongók, eljött a ti időtök a 103.9 Rock FM-en. Rock FM-en. Jövő héten figyeld a műsorvezetőt, hívd a 0620-999-1039-es számot. Legyél a 9. telefonáló. Mondd el, melyik a kedvenc rádiód. 103.9 Rock FM. És tiéd a 3D Eddie figura gyűjtemény első lapszáma a The Trooper figurával és egy Iron Maiden hátizsák a Centauria kiadó jóvoltából. Iron Maiden rajongó vagy, hallgasd a jövő héten is a 103.9 Rock FM-et.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Tudtad? A vas hiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
3: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
2: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
3: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
4: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt! Egyet alszol, és a csomagod már meg is érkezett! Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit! Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled! Hétvégén is! Alza.hu!
5: Rita, mi van veled? Folyton ásítozol.
6: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
5: Neked Sedacur Forte kell.
6: Sedacur Forte?
5: Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az alvást.
7: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: Nevezz személyesen a Generali Night Run Budapestre, és fuss velünk most szombaton az éjszakai Budapesten. Nevezés mától a Maraton Mendepóban a Tüzér utca 9-11 alatt, szombaton pedig a Műegyetem rakparton a verseny helyszínén. Téged is várunk a Generali Night Run Budapesten.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

103.9 FM-nal, hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a rock délelőtt, mégpedig a szerdai helyett, a csütörtöki rock délelőtt, a kispénteki rock délelőtt, hát 27-e van, hölgyeim és uraim, most már nincs sok hátra az augusztusból, ezt ki kell, hogy használjunk, itt maximálisan oda kell tennünk magunkat, nem mintha ez szeptemberben nem így lenne, de hát azért most ilyenkor ilyeneket szokás mondani, na, és most már azt is tudom mondani, hogy kellemes csütörtök délután kívánok mindenkinek, hiszen most már elmúlt dél, ilyenkor kell a legjobban vigyázni a napvédelemmel, sok vizet iszunk, és ha valahova autóval megyünk és leállítjuk, senkit és semmit nem hagyunk benne, még 5 másodpercre sem, mert annak beláthatatlan következményei lesznek. Egyébként meghallgatjuk a legjobb rockzenéket online streamen is, www.rockradio.hu, és ha már a legjobbakról van szó, akkor Queen és Bohemian Rhapsody. A zenekar 1975-ben megjelent A Night at the Opera című 4. lemezének egyik legnagyobb slágere, minden idők egyik legismertebb rock klasszikusa érkezik. Hát, ez egy monumentális 6 perces tétel, de ezt az ember észre sem veszi. Queen, Bohemian Rhapsody.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. A 80-as évekből. Rockzenék a

109 Rock FM azt mondja, hogy Europe, akik már nagyon-nagyon régen ígérgetik az új lemezüket, és úgy néz ki, hogy most már célegyenesben vagyunk, mert már a megjelenés dátumát is bejelentették, egészen konkrétan a dátum 2026. szeptember 25-e, Come This Madness, ez a 12. stúdióalbumoknak a címe, és az albumról eddig két kis lemez megjelent már, az első az a One on One, a második pedig a The Cult of Ignorance című felvétel. Hát egyébként a Europe el volt foglalva, mert hogy készült róluk egy életrajzi film is, amely 2024 végén jelent meg körülbelül, és Europe the Movie címmel, amely bemutatja a zenekar teljes történetét a kezdeti 1979-es megalakulástól napjainkig, soha nem látott archív felvételekkel a 80-as és 90-es évekből, kitérve a hirtelen sztárrá válásra, a nehéz időkre és a 2000-es évekbeli visszatérésükre. Mi most akkor a lemezre hajtunk. Ez a Europe és egyik legdögösebb daluka, Rock the Night.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90

103.9 Rock FM, írja az Útinform, hogy az M1-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon a 22-es kilométernél lévő Sasfészek tó pihenőhelyen átépítés miatt nem használhatók a szolgáltatások. Ezeket az ellenkező irányban lévő pihenőhelyen lehet igénybe venni, a terelőutat táblák jelzik, és szintén az M1-esen Hegyeshalom felé a 48-as kilométernél lévő Szárliget csomópont le- és felhajtóágát lezárták, a kerülőutakat sárga táblákkal jelzik. Aztán az 1-es főúton Biatorbágy térségében az M1-es autópálya bővítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 13-as kilométernél és a 14-es kilométernél útszűkület van érvényben. A 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek, a munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Plusz 36 20 99 9 103 9, ez a mi SMS, Viber és telefonszámunk, ide lehet küldeni a további közlekedési infokat. Köszi szépen, és ha már itt vagyunk, egy igazi klasszik Clash, Should I Stay or Should I Go?

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Nem hiszem el, megint csörög. Halló!
2: Hű, de feszült valaki. Nyugi, öregem.
1: Persze, én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
2: Neked Sedokur Forte kell. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedokurt.
3: Sedokur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
4: Indulhat az egyetem egy új MacBook-kal. A MacBook Neo 256 GB most Diverzum kedvezménnyel csak 259.990 forint az iCenternél. Jegyzetelés, beadandók, prezentációk vagy egy kisebb kikapcsolódás 2 óra között. A MacBook Neo minden nap veled tart. Keresd az iCenternél!
5: Nevezz személyesen a Generali Nightrun Budapestre és fuss velünk most szombaton az éjszakai Budapesten. Nevezés mától a Maraton Mendepóban a Tüzér utca 9-11 alatt, szombaton pedig a Műegyetem rakparton a versenyhelyszínén. Téged is várunk a Generali Nightrun Budapesten.
6: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma! Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Moltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a Turmix-szal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
7: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
8: A dohányzás minden formája káros. Ennek ellenére világszerte 1,1 milliárd ember cigarettázik, hazánkban pedig 2 millióan. A dohányzás káros következményeit mindenki ismeri, az okokat azonban kevesen. Ma már tudjuk, hogy nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füst és kátrány felelős a dohányzással kapcsolatos megbetegedésekért. A legjobb az, ha rá sem szokunk a dohányzásra. Ha már rászoktunk, mielőbb szokjunk le. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba a dohányzást, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentés lehetőségeiről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú reklám hangzott el. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

Császáron 9 Rock FM-ma. Hello mindenkinek, én Csizinszki Íva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, még pedig a csütörtöki, azaz a kis pénteki Rock délelőtt, és egy óra is elmúlt már, úgyhogy mindenkinek nagyon kellemes csütörtök délután kívánok. Hát közeleg a hétvége, közeleg augusztus vége, de mi ezzel nem foglalkozunk, hiszen a legjobb rockdalokat még akár ha el is utaztunk www.rockradio.hu, online streamen is lehet hallgatni, no pláne, hát aztán én annyit mondanék, hogy még így, ami a nyárból hátra van, kihasználjuk, és még pedig azzal, hogy naptejet használunk, vagy védekezünk a UV-sugárzás ellen, sok vizet iszunk, és hogyha autóval megyünk valahová, akkor senkit és semmit nem hagyunk benne, még 5 másodpercre sem. Hova tovább? Érkezik a Van Halen. Hát ha valakinek 5 percben kellene elmagyarázni, hogy mi volt David Lee Roth korszakában a Van Halen lényege, akkor tulajdonképpen elég lenne lejátszani neki ezt a dalt. Ez a Hot for Teacher, amely az 1984 című albumon jelent meg 1984-ben, és a negyedik egyben utolsó kislemeze volt a korongnak, és az egyik legnagyobb sikere a bandának. Ez a Van Halen és a Hot for Teacher.

rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

103.9 Rock FM azt írja az útinform, hogy az M1-es autópályán a szélesítési munkák miatt Budapest felé Biatorbágy és az M0-ás autóúti csomópont között a főváros felé vezető sávokat lezárták, a 19-es és a 17-es kilométer között a forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ahol irányonként két-két sávon haladhatnak a járművek, az átterelési pontokban mindenképpen érdemes óvatosabban vezetni és figyelembe venni a sebességet korlátozó táblákat. Aztán az 1-es főúton Bicske és Óbarok között a 35-ös kilométernél csomópontépítési munka miatt útszűkület mellett engedik a járműveket, és a 2-es főúton Szendehely közelében a 45-ös kilométernél felmarják az aszfaltburkolatot, Nagyoroszi közelében a 64-es kilométernél pedig aszfaltoznak, mindkét munkaterületnél jelzőlámpa szabályozza a forgalmat, itt torlódások várhatóak. Plusz 3620999139, ez a mi SMS, Viber és telefonszámunk. Ide lehet küldeni a további közlekedési infókat, köszi szépen, közben pedig a nagyszerű utánozhatatlan Janis Joplin, ez a Piece of My Heart.

Egy jó accept. Hát az a helyzet, hogy fél évszázados jubileumát ünnepli idén az európai heavy metal egyik legfontosabb zenekara. A német legenda egy nagyszabású 24 állomásos turnéval járja be a kontinenst, és természetesen megérkeznek majd Magyarországra is. Nem kell sokat várni, december 6-án fogják elérni Budapestet, és tulajdonképpen pontosan 50 éve indult el az a karrier, amely meghatározó szerepet játszott az európai heavy metal fejlődésében. Az Accept olyan klasszikusokkal írta be magát a rock történelembe, mint a Balls to the Wall, a Metal Heart vagy a Fast as a Shark, amelyet sokan a speed metal egyik előfutárának is tartanak. Az évtizedek során számos tagcsere és több hosszabb szünet is tarkította a zenekar történetét, de egy valaki végig kitartott, a jellegzetes gitárjátékáról ismert Wolf Hoffmann, aki ma is az Accept motorja és egyetlen tagja a klasszikus felállásból, és igen, őket hallgathatjuk meg, mégpedig december 6-án a Barbanegrában. Ez az Accept és a Balls to the Wall.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

93.9 Rock FM-ben. Hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, mégpedig a csütörtöki Rock délelőtt, és annak is az utolsó órája. Hát csütörtök, kispéntek, augusztus, szeptember, rá most már tulajdonképpen itt nagyon közel járunk, mert a jövő héten, hétfőn 31-e, aztán kedden szeptember 1-e. Bizony, de hát nincs olyan, aki ezt ne tudná, és nincs olyan, aki ne tudná ilyenkor magát nagyon-nagyon jól érezni. Nagyon belepesgünk ebbe az utolsó hétben, hát még az időjárás is a mi oldalunkon áll, én azt tudom mondani, teljesen mindegy, hogy milyen idő van, mindig gondoskodnunk kell a napvédelemről, itt most a felhőkre gondolok, és természetesen sok vizet iszunk, ha pedig autóval megyünk valóban, akkor senkit és semmit nem hagyunk benne, még rövid időre sem, és hallgatjuk a legjobbakat. Online streamen www.rockradio.hu, The Sweet, a 70-es évek legendás glamrock bandájának egyik legnagyobb slágere érkezik, a csapat Desolation Boulevard című harmadik nagylemezén jelent meg, és Fox on the Run a címe, ami azt jelenti körülbelül, hogy futó róka, vagy siető róka, de igazából ez a fox szócska, a róka szó, a csapat körül legyeskedő grupikról szól, vagy legalábbis az őket hívták így, hogy Fox. Sweet, Fox on the Run.

103.9 Rock FM, nézzük azt az időjárást. Pénteken is a napsütésé lesz a főszerep, említésre méltó csapadék nem várható. A keleti-délkeleti szél az ország nagy részén élénk, főként a Dunántúl északi felén erős is lehet. Tovább melegszik az idő, a legmelegebb órákban 31-37 fokot mutathatnak a hőmérők. Hát ez nekem jó hír, de hát igazából ez gusztus dolga. Amiben egyetértünk, amiben biztos, hogy egyetértünk, hogy a most következő dal egyszerűen epik, ez a Stone Temple Pilots és a Flash.

a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

9 Rock FM. Na hát akkor ennyi volt már a csütörtöki, azaz a kis pénteki rock délelőtt. Érkezhet a legjobb rockzenékkel és a rock délutánnal Klamancsa Krisztián. Aztán jön Szili és a Rock the Night, én pedig mindenkit várok holnap is a legnagyobb örömmel és a legjobb hétvégi hangulatban egy pénteki rock délelőttel. Addig is kellemes délutánt és estét. Jó nyarat, én Csizinszki Éva vagyok, ők pedig a Metallica és a Sad But True.

0: Műsorajánló. Iron Maiden rajongók, eljött a ti időtök a 103.9 Rock FM-en. Rock FM-en. Jövő héten figyeld a műsorvezetőt. Hívd a 0620-999-1039-es számot. Legyél a 9. telefonáló. Mondd el, melyik a kedvenc rádiód. 103.9 Rock FM. És tiéd a 3D Eddie figura gyűjtemény első lapszáma a The Trooper figurával és egy Iron Maiden hátizsák a Centauria kiadó jóvoltából. Iron Maiden rajongó vagy, hallgasd a jövő héten is a 103.9 Rock FM-et. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Rita, mi van veled? Folytonásítozol?
2: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
1: Neked Sedacur Forte kell.
2: Sedacur Forte?
1: Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az alvást.
3: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát gyógyszerészét.
4: Indulhat az egyetem egy új MacBook-kal. A MacBook Neo 256 GB most Diverzum kedvezménnyel csak 259.990 forint az iCenternél. Jegyzetelés, beadandók, prezentációk vagy egy kisebb kikapcsolódás 2 óra között. A MacBook Neo minden nap veled tart. Keresd az iCenternél.
5: Valaki még a kulcsát keresi. Valaki már úton van. Valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
6: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatal érnek el. Hirdess rádióban! Ismerd meg a rádió erejét! Miértrádió.hu.
7: A vashiány kezelése több hónap. Várandósan 9 hónapod van. Kezd el időben szedni a Maltoferfolt. A Maltoferfol rágótabletta hatásos, biztonságos, kíméletes vaspótló gyógyszer. A 100 darabos Maltoferfol 3 havi vaspótláshoz elég. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvas el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát gyógyszerészét.
8: Új évszak, új lendület, hatalmas buli a Dunakeszi Festen. Demi-Indes TNT Curtis. Szeptember 4-5. Csekkold a részleteket és pörgesd fel az őszt!
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

103.9 Rock FM és a csütörtöki rock délután, ez a hét is, de gyorsan elment. Kellemes délután kívánok, Lomoncsek Krisztián mondjuk, na de itt van még a csütörtök egyik fele, meg a péntek teljesen, és csak utána jön a hétvége, időjárása nem lehet panasz, semmilyen 14 fok nincs, ha már az LGT azt énekelte, hogy ő még csak 14, persze ez életkorra vonatkozott, de fokban sincs, 18-19, illetve 22, ami a reggel, és a következő napokban stabilan 30-32 fok, ami meg a napközbeni csúcs. Ebből állítólag a kánikulai 32 a péntek, de ez csak Budapest környékén 32, mert tegnap éppen Lacinak soroltam a pécsi időjárást, aki állandó hallgatónk és műsorközlőnk Pécsről, tehát első kézből tudjuk meg a fővárosban, hogy mi történik Pécsen. Pécsen például pénteken 36 fok lesz, és a hétvége is 31-33 fokkal telik, vagy Pécsen 35-tel. Mindenki mindent tud, ami az időjárás, és a legjobb zenék, Aerosmith, The Other Side, most a Rock FM-en.

Rock Rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

103.9 Rock FM, az Útinform információi szerint ma is nagyon erős a tranzitforgalom az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán. Tata és Bicske között szakaszosan torlódik és megtorpan a forgalom. A sok kamion miatt elsősorban a külső sávon nehéz vagy szinte lehetetlen az előrejutás. Sok esetben 15-30 percig is állnak a járművek különösebb ok nélkül. Az M0-as autóút keleti szektorán a 11-es főúti végcsomópont felé Pécel térségében a belső elválasztó sávban kaszálnak. Az 51-es kilométernél a belső sávot lezárták, itt 1-2 kilométeres az araszoló kocsisor. Szintén a keleti szektorban az M5-ös autópálya felé vezető oldalon a 44-es kilométer környékén Moglód térségében szalagkorlátot javítanak belső sáv zárása mellett. A munkavégzés helyszíne mögött a torlódás mértéke jelenleg meghaladja a 3 kilométert. Munkavégzés miatt torlódik a forgalom az M3-as autópálya határ felé vezető oldala Gödöllő és Bak között, a 31-es és a 37-es kilométerek között mozgó terelés mellett a külső sávon dolgoznak. Budapesten baleset történt a 3. kerületben a Pacsirta mező utcában, lezárás van az Andrássy úton vasárnap estig, lezárás van a 22. kerületben a Rózsakert utcában szombat hajnalig, kétirányosítás van a 12. kerületben a Nógrádi utcában holnap 23 óráig, és a hétköznapi lezárás a pesti alsórakparton ma is 17 órakor kezdődik, és hajnali 5 órakor ér véget. Jó utat, balesetmentes közlekedést kívánok!

103.9 Rock FM Ozzy Osbourne életéből és zenei munkásságából évtizedekig sorolhatnánk a különböző fejezeteket, de minimum évekig. Ozzy karrierje során például vitákat váltott ki, felvette a Sötétség hercege címet, démoni színpadi személyiséget öltött és a rock őrültjeként ábrázolta magát. Számos keresztény vallási csoport azzal vádolta Ozzyt, hogy ördögimádó, a sátánizmus népszerűsíti és káros hatással van a tinédzserekre. Protestáns fundamentalisták, mint például Jeff Godwin, és katolikusok, mint például John O'Connor bíboros démonizálták, aki zenéjét az ördög segítőjének nevezte. Osbourne tagadta, hogy sátánista lenne, és dacosan válaszolt azzal, hogy egyszerűen beolvasztotta a vádakat színpadi személyiségébe. 1981-ben, miután aláírta első szólólemez szerződését, Osbourne leharapott egy galambfejet egy Los Angeles-i találkozón, amikor a CBS Records vezetőivel találkozott. Úgy tűnik, azt tervezte, hogy galambokat enged a levegőbe a béke jeléül, de részeg volt, és ehelyett megragadott egy galambot, és leharapta a fejét. Ezután persze kiköpte a fejet, miközben még mindig csöpögött a vér az ajkán. Miközben a biztonságiak kikísérték Osbournt az épületből, megragadott egy második galambot is, és annak is leharapta a fejét. A botrány miatt a fejharapást többször is parodizálták, és utaltak rá karrierje során, és ez is része annak, amit úgy hívunk Ozzy Osbourne. No, meg persze tudott ilyet is, de ezzel már átlépünk a 90-es évek munkásságába, és a rajongók és nem rajongók szerint is minden idők legjobb dala. Mama, I'm coming home.

103.9 Rock FM és a csütörtöki rock délután néha-néha felhős, néha-néha napos, de egyébként 30-32 fokos. Hát állítólag, ha egészen pontosak akarunk lenni, akkor csütörtökön 30 foknál nincs több, pénteken pedig Budapest térségében 32 foknál nem lesz több, de valahogy a pénteket most már napok óta kánikulainak jegyzik országszerte, mert hogy a délebbi területeken sokkal-sokkal melegebb lehet, 35-36 fok. Billy Idolnak annyira nincs most melege, mert nem jön Magyarországra. Egyébként is, mintha kevesebb lenne a turné 2026-ban, de aztán lehet, hogy 2027-ben meg majd kapkodjuk a fejünket, hogy Billy Idol megint belelendül, és akkor lehet, hogy megint európai turné is lesz. Ami még nem volt, mármint az európai turnék sorában, hogy az Oasis mit csinál. Mert hogy 2025-ben ugye elindultak, és monstre koncertsorozatokat hirdettek, ebből egy-két angol állomás még csak-csak megvalósult, aztán talán Hollandiába átmentek, de ez utóbbiban nem vagyok biztos, de mintha az európai kontinensre nem jöttek volna, pedig ígérték. Aztán hivatalosan bejelentették 2026 elején, hogy idén európai turnék és egyébként is más turnék sem lesznek, úgyhogy velük kapcsolatban is, mármint Liam és Noel Gallagherrel kapcsolatban is várjuk, hogy 2027-re mit terveznek, mert úgy megindultak 2025-ben, hogy egy fél világ várta volna a folytatást. Ráadásul a 30 éves évfordulóra, ha 1996-tól 2026-ig elszámolunk. Klamoncsek Krisztián vagyok, kellemes délután kívánok, útinform legfrissebb, ma is nagyon erős a tranzitforgalom az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán, Tata és Bicske között szakaszosan torlódik, és megtorpan a forgalom órák óta. A sok kamion miatt elsősorban a külső sávon nehéz az előrejutás, sok esetben 15-30 percig is állnak a járművek, különösebb ok nélkül. Budapesten baleset történt a Bajcsy-Zsirinszky úton, lezárás van az Andrássy úton vasárnap estig, lezárás van a 22. kerületben a Rózsakert utcában szombat hajnalig, kétirányosítás van mától a 12. kerületben a Nógrádi utcában, holnap 23 óráig, és a hétköznapi lezárás a pesti alsórakparton ma is 17 órától hajnali 5-ig. Jó utat, balesetmentes közlekedést kívánok!

103.9 Rock FM, gondolkoztam rajta, hogy azt sorolom, hogy mi volt 1988. augusztus 27-én az amerikai slágerlistán. Persze, hogy a Guns N' Roses és a Sweet Child O' Mine a legjobb feltörekvő sláger, de az igazság az, hogy 88. szeptemberében vezették az amerikai slágerlistát, tehát így is úgy is majdnem percre, napra pontos vagyok. Robert Palmer is listavezető volt a Simply Irresistible-lel, de ebben az esetben ő még várakozik a number one pozícióra, és a harmadik helyen Hugh Lewis and the News és a Perfect World, vagyis az első három helyen csak és kizárólag rock, melyek közül az amerikai number one dal Hard Rock Heavy Metal. Van Halen és a When It's Love még ugyanebben az időben óriási siker, Tracy Chapman bemutatkozó kislemeze a Fast Car, vagy Kenny Loggins még az első tízes mezőnyben azzal, hogy Nobody's Fool, és az 1988-as nyár egyik legjobbja Joan Jett and the Blackhearts, I Hate Myself for Loving You. Hölgyeim és uraim, pont ilyenkor 1988-ban minden idők egyik legjobb slágere, Guns N' Roses, Sweet Child O' Mine.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A

0: közlekedés.
1: Budapesten lezárás van az Andrássy úton vasárnap estig, lezárás van a 22. kerületben a Rózsakert utcában szombat hajnalig, kétirányosítás van a 12. kerületben a Nógrádi utcában holnap 23 óráig, és a hétköznapi lezárás a pesti alsó rakparton ma is folytatódik 17 órától hajnali 5 óráig. Félpályás lezárás van a 19. kerületben a Nátasdi utcában, napközben is sávlezárás a Margit körúton a Margit híd felé, és további sávlezárások még a 3. kerületben a Cecz János közben, a Bajcsi-Zsilinszky úton, a 2. kerületben a Törökvész úton, a Mester utcában a Ferenc körút előtt, a Dózsa-György úton, illetve szakaszos sávlezárás van a József körúton a Rákóczi tértől a Pál utcáig, a Petőfi híd felé, és sávszűkület van továbbra is az M3-as bevezető szakaszán. Napközben sávlezárás van a Fogarasi út, Kerepesi út, Albert Tirsai út csomópontban, további lezárások még a 8. kerületben a Donkó utcában, illetve a 13. kerületben a Hegedűs Gyula utcában és a Katona József utcában is. Egyirányosítás van a 3. kerületben az Ürömi úton befelé, útszűkület a 13. kerületben a Béke utcában mindkét irányban, és forgalmi rendváltozás van a Budaörsi úton, buszsávot alakítottak ki a Villányi út előtt befelé a következő egy évben, 2027 nyarán. Érvényes.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: Iron Maiden rajongók, eljött a ti időtök a 103.9 Rock FM-en. Rock FM-en. Figyeld a műsorvezetőt, hívd a 0629999-es számot, legyél a 9. telefonáló, mondd el, melyik a kedvenc rádiód, 103.9 Rock FM, és tiéd a 3D Eddie figura gyűjtemény első lapszáma a The Trooper figurával és egy Iron Maiden hátizsák a Centauria kiadó jóvoltából. Iron Maiden rajongó vagy, hallgasd a jövő héten is a 103.9 Rock FM-et.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
2: 3, 2, 1. Elrajtolt a Late Night Shopping a Designer Outlet Pandorfban. Augusztus 29-ig az eredeti árakból akár 80% kedvezménnyel vásárolhatsz kedvenc márkáidnál, mint a Michael Kors, Furla, Adidas vagy a Guess. Irány Pandorf. Ott találkozunk.
3: Indulhat az egyetem egy új MacBook-kal. A MacBook Neo 256 GB most Diverzum kedvezménnyel csak 259.990 forint az iCenternél. Jegyzetelés, beadandók, prezentációk vagy egy kisebb kikapcsolódás két óra között. A MacBook Neo minden nap veled tart. Keresd az iCenternél.
4: Valaki még a kulcsát keresi. Valaki már úton van. Valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
5: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatal érnek el. Hirdess rádióban! Ismerd meg a rádió erejét! Miértrádió.hu.
6: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt! Egyet alszol, és a csomagod már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alzaboxban leled. Hétvégén is! Alza.hu!
7: És bedobta!
8: 180! Ez kihagyhatatlan élmény!
7: Hungarian Darts Trophy augusztus 28 és 30 között az MVM Domban.
8: Jegyek és információk dartsevent.com. Az esemény támogatói MBA Bank, MVM és MOL.
7: Hungarian Darts Trophy, több mint élmény!
9: Új évszak, új lendület, hatalmas buli a Dunakeszi Festen. Demin Dash TNT Curtis. Szeptember 4-5. Csekkold a részleteket és pörgesd fel az őszt!
10: Nevezz személyesen a Generali Night Run Budapestre és fuss velünk Mosszombaton az éjszakai Budapesten. Nevezés mától a Maraton Mendepóban a Tüzér utca 9-11 alatt, szombaton pedig a Műegyetem rakparton a verseny helyszínén. Téged is várunk a Generali Night Run Budapesten.
11: Emlékszel még a budapesti atlétikai VB-re? Újra nagyot álmodtunk, atlétikai világdöntő Budapesten. Nincsenek előfutamok, csak elődöntők és döntők. Gyémántliga győztesek, világ és olimpiai bajnokok csapnak össze. Csak egy abszolút bajnok lehet. Vedd meg a jegyed és szurkolj a magyaroknak. Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között.
1: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
12: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
13: Pantőr Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
1: Társadalmi célú reklám hangzott el. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott.

103.9 Rock FM, a csapat neve Guess Who, és a 70-es években ugye idézzük sokszor a The Who együttest Pete Townshend zenekar vezetésével, aki később szóló karrierben nyomta méghozzá nagyon-nagyon jól, és miközben a The Who koncertjei arról voltak híresek, hogy minden egyes előadáskor összetörtek legalább egy gitárt, de Guess Who érdekessége az volt, hogy kanadai rock együttes volt, tehát már csak ezért sem lehetett összetéveszteni amerikai Egyesült Államok beli név hasonlóságú másával. Kettőjük közül egyébként a The Who lett népszerűbb, már csak azért is, mert a The Guess Who feloszlott 1975-ben. Eredetileg kanadai rock együttes, és 14 daluk került be így is az amerikai top 40-be, Kanadában pedig több mint 30 daluk is felkerült a slágerlistákra. És hát persze a leghíresebb sláger az American Woman, már csak azért is, mert évtizedekkel később Lenny Kravitz előszedte, és pont a 90-es 2000-es évek fordulójánál úgy gondolta, hogy újra sláger lesz. Lenny Kravitz akkor abban a szerencsés helyzetben volt, hogy már legalább egy évtizede bármit adott ki. Siker lett belőle. Útinform legfrissebb, ma is nagyon erős a tranzitforgalom az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán, Tatai és Bicske között szakaszosan torlódik és megtorpan a forgalom órák óta. A sok kamion miatt elsősorban a külső sávon nehéz az előrejutás. Budapesten baleset történt a Könyves-Kálmán körúton, baleset történt a 4. kerületben az Árpád úton is, továbbra is lezárás van az Andrássy úton, ez vasárnap estig eltart, és lezárás van a 22. kerületben a Rózsakert utcában, ez viszont szombat hajnalig érvényes. Két irányosítás van a 12. kerületben a Nógrádi utcában holnap 23 óráig, és a hétköznapi lezárás a pesti alsó rakparton ezekben a percekben elkezdődött, hajnali 5-ig tart. Jó utat, balesetmentes közlekedést kívánok!

0630 Rock FM szolgálati közlemény SMS-ben. Szia, üdvözlöm azt a leányzót, aki ordítva hallgatta az Eddát. Egy Mazda 6-ból üt, Krisztián, léci, olvasd be. Hát rajtam nem múlott. Egyébként azt az Edda dalt tényleg csak ordítva lehet hallgatni bármilyen autóban. Köszönjük ezúton is, hogy a Rock FM-et és a Rock délutánt hallgatjátok. Mindjárt jön a Dance és a Szombat, de előtte, hogyha már szombat jön, és ma csütörtök van, akkor a kettő között van még egy péntek, és utána az a szombat, meg az azt követő vasárnap a Rock Lexikoné is. Szombaton 18 órától és vasárnap déli 12 órától, és akkor megragadom az alkalmat, hogy azt mondjam, hogy egy újabb külön kiadás van tervben Dolly Parton emlékére is, a Duettek külön kiadás. A country rockról nagyon ritkán beszélünk itt a Rock FM-en, pedig van mit. Kenny Rogers is countryban utazott a 70-es években, aztán átment a pop műfajba a 80-as években, Dolly Parton a country műfajt sosem hagyta el, ehhez képest a pop listákon amerikai listavezető dala volt a 9 to 5, és pont a Kenny Rogers-szel közösen énekelt Islands on the Stream. Leghíresebb country előadók Johnny Cash, Dolly Parton, Willie Nelson, George Jones, George Strait vagy Garth Brooks, és nem utolsó sorban, akik a country rock műfajban hatalmasat mentek a 70-es években, a legendás Eagles. Mindezek után Dance és a Szombat.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből.

0: közlekedés.
1: Budapesten lezárás van az Andrássy úton vasárnap estig, lezárás van a 22. kerületben a Rózsakert utcában szombat hajnalig, kétirányosítás van a 12. kerületben a Nógrádi utcában holnap 23 óráig, és a hétköznapi lezárás a pesti alsórakparton ma is folytatódik 17 órától hajnali 5 óráig. Félpályás lezárás van a 19. kerületben a Nátasdi utcában, napközbeni sávlezárás a Margit körúton a Margit híd felé, és további sávlezárások még a 3. kerületben a Cecz János közben, a Bajcsi-Zsilinszky úton, a 2. kerületben a Törökvész úton, a Mester utcában a Ferenc körút előtt, a Dózsa-György úton, illetve szakaszos sávlezárás van a József körúton a Rákóczi tértől a Pál utcáig, a Petőfi híd felé, és sávszűkület van továbbra is az M3-as bevezető szakaszán. Napközbeni sávlezárás van a Fogarasi út, Kerepesi út, Albert-Tirsai út csomópontban, további lezárások még a 8. kerületben a Dankó utcában, illetve a 13. kerületben a Hegedűs-Gyula utcában és a Katona József utcában is. Egyirányosítás van a 3. kerületben az Ürömi úton befelé, útszűkület a 13. kerületben a Béke utcában mindkét irányban, és forgalmi rendváltozás van a Budaörsi úton, buszsávot alakítottak ki a Villányi út előtt befelé a következő egy évben, 2027. nyaráig érvényes.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

103.9 Rock FM, szinte kánikulai napok következnek megint, ezzel szeretne búcsúzni az augusztus, hogy örökké emlékezzünk rá, szerintem fogunk és visszavárjuk legalább egy év múlva. Most 30-32 fok csütörtökre és péntekre, ebből pénteken lesz az igazi csúcs, Budapest környékén mondjuk csak 32 fok, és azért mondom a csak szót, mert a déli területeken például ennél jóval melegebb 35-36 fok is lehet. És utána szombaton jön egy hideg front, de ez igazából nem intézel semmit, mert hogy szombatra és vasárnapra is 31-33 fokos csúcsok várhatók, úgy, hogy a reggelek is megállnak 18-19 foknál, illetve 19-22 foknál. És aztán 31-én hétfőn elbúcsúztatjuk az augusztust, kedden szeptember 1-én pedig érkezik a következő hónap, de megmarad a 29-32 fok a következő hét első napjaiban.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

103.9 Rock FM, emlegettem őket egy-két órával ezelőtt, hogy 2026-ra a hivatalos bejelentés, hogy semmilyen turnét nem szervezett Liam és Noel Gallagher, vagyis az Oasis, óriásit mentek a 90-es években, és nem csak a 90-es években, aztán 2025-ben meglódultak a 30 éves évfordulóra, ugye pont a 90-es évek közepén voltak a csúcson, olyan slágerekkel, mint pont ez, a Don't Look Back in Anger, a Wonderwall és a Champagne Supernova, és megindultak az angol koncertekkel, aztán mindenki, vagy legalábbis egy fél világ várta a folytatást, és 2026-ra meg bejelentették hivatalosan, hogy nincs koncert folytatás. Úgyhogy most nem tudjuk, hogy mi lesz 2027-ben, de ha megtudjuk, elmondjuk. Dinamit a zenei folytatás a csütörtöki

0: közlekedés.
1: Budapesten lezárás van az Andrássy úton vasárnap estig, lezárás van a 22. kerületben a Rózsakert utcában szombat hajnalig, kétirányosítás van a 12. kerületben a Nógrádi utcában holnap 23 óráig, és a hétköznapi lezárás a pesti alsó rakparton ma is folytatódik 17 órától hajnali 5 óráig. Félpályás lezárás van a 19. kerületben a Nátasdi utcában, napközben is sávlezárás a Margit körúton a Margit híd felé, és további sávlezárások még a 3. kerületben a Cecz János közben, a Bajcsi-Zsilinszky úton, a 2. kerületben a Törökvész úton, a Mester utcában a Ferenc körút előtt, a Dózsa-György úton, illetve szakaszos sávlezárás van a József körúton a Rákóczi tértől a Pál utcáig, a Petőfi híd felé, és sávszűkület van továbbra is az M3-as bevezető szakaszán. Napközben is sávlezárás van a Fogarasi út, Kerepesi út, Albert Tirsai út csomópontban, további lezárások még a 8. kerületben a Donkó utcában, illetve a 13. kerületben a Hegedűs-Gyula utcában és a Katona József utcában is. Egyirányosítás van a 3. kerületben az Ürömi úton befelé, útszűkület a 13. kerületben a Béke utcában mindkét irányban, és forgalmi rendváltozás van a Budaörsi úton, buszsávot alakítottak ki a Villányi út előtt befelé a következő egy évben, 2027 nyaráig érvényes.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

0: közlekedés.
1: Budapesten lezárás van az Andrássy úton vasárnap estig, lezárás van a 22. kerületben a Rózsakert utcában szombat hajnalig, kétirányosítás van a 12. kerületben a Nógrádi utcában holnap 23 óráig, és a hétköznapi lezárás a pesti alsórakparton ma is folytatódik 17 órától hajnali 5 óráig. Félpályás lezárás van a 19. kerületben a Nátasdi utcában, napközben is sávlezárás a Margit körúton a Margit híd felé, és további sávlezárások még a 3. kerületben a Cecz János közben, a Bajcsi-Zsilinszky úton, a 2. kerületben a Törökvész úton, a Mester utcában a Ferenc körút előtt, a Dózsa-György úton, illetve szakaszos sávlezárás van a József körúton a Rákóczi tértől a Pál utcáig, a Petőfi híd felé, és sávszűkület van továbbra is az M3-as bevezető szakaszán. Napközben is sávlezárás van a Fogarasi út, Kerepesi út, Albert Tirsai út csomópontban, további lezárások még a 8. kerületben a Donkó utcában, illetve a 13. kerületben a Hegedűs Gyula utcában és a Katona József utcában is. Egyirányosítás van a 3. kerületben az Ürömi úton befelé, útszűkület a 13. kerületben a Béke utcában mindkét irányban, és forgalmi rendváltozás van a Budaörsi úton, buszsávot alakítottak ki a Villányi út előtt befelé a következő egy évben, 2027 nyaráig érvényes.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

103.9 Rock FM, szinte kánikulai napok következnek megint, ezzel szeretne búcsúzni az augusztus, hogy örökké emlékezzünk rá, szerintem fogunk és visszavárjuk legalább egy év múlva. Most 30-32 fok csütörtökre és péntekre, ebből pénteken lesz az igazi csúcs, Budapest környékén mondjuk csak 32 fok, és azért mondom a csak szót, mert a déli területeken például ennél jóval melegebb 35-36 fok is lehet. És utána szombaton jön egy hideg front, de ez igazából nem intéz el semmit, mert hogy szombatra és vasárnapra is 31-33 fokos csúcsok várhatók, úgy, hogy a reggelek is megállnak 18-19 foknál, illetve 19-22 foknál. És aztán 31-én hétfőn elbúcsúztatjuk az augusztust, kedden szeptember 1-én pedig érkezik a következő hónap, de megmarad a 29-32 fok a következő hét első napjaiban. Okay.

103.9 Rock FM, ez egy egyszerű dal, és a Punkcsapda egyik legjobbja. Koncerten is mindig így kell, szinte unplugged eljátszani. Akkor üt a legnagyobbat. Bűdi Szili a műsorvezető, most 8 órától. Klavoncsek Krisztián vagyok, köszönöm a mai figyelmet, holnap délután 3-kor jövök.

műsorajánló. Iron Maiden rajongók, eljött a ti időtök a 103.9 Rock FM-en. Rock FM-en. Jövő héten figyeld a műsorvezetőt. Hívd a 0620-999-1039-es számot. Legyél a 9. telefonáló. Mondd el, melyik a kedvenc rádiód. 103.9 Rock FM. És tiéd a 3D Eddie figura gyűjtemény első lapszáma a The Trooper figurával és egy Iron Maiden hátizsák a Centauria kiadó jóvoltából. Iron Maiden rajongó vagy, hallgasd a jövő héten is a 103.9 Rock FM-et. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

estét, Budapest, FM 103.9, itt a Rockon, szevasztok, én Szili vagyok, és ez itt a Rock the Night. Egész este én hozom a legjobb rockslágereket, rockpletykákat, rock tudnivalókat. Mindenkinek jó szórakozást kívánva megkezdjük működésünket. A telefonszámunk 0629 99 1039, ide tudjátok megírni azt, ami a szíveteket nyomja, vagy az élet súlya, vagy a világ gondja. Egyéb iránt pedig a www.rockradio.hu-n hallgathatóak vagyunk Chicagótól egészen Tornanálaskáig. Felhívnám a kedves utazó közönség figyelmét, hogy a biztonsági öveket kapcsoljuk be, mert felszállunk. A dolgozóknak jó pihenést, a pihenőknek pedig jó munkát kívánunk. Indul a 8 óra utáni lélekmasszás, természetesen csak is a legjobb lélekmasszőrökkel. Kalandra fül!

103.9 itt a Rock FM-en, szevasztok a mikrofonnál, Bűdi Szilárd, ez itt a Szilipédia és a Rock the Night. No, hát ma augusztus 27-én is nagy-nagy szeretettel köszöntök mindenkit az év 239. napján. Az évből még 126 nap van hátra. Ma a Gáspárok ünneplik a névnapjukat, amely a perzsa eredetű Kasper névből származik, és a jelentése kincset hozó. Nem véletlen, hogy a napkeleti bölcsek egyikét is így hívták a hagyományok szerint. Hát az Isten éltesse minden Gáspár. Például ott van az én volt osztálytársam Gáspár Zoli.

0: 103.9 Rock FM. No, hát 1961 az év, amikor augusztus 27-én látta meg a napvilágot Mr. Tom Ford, aki egy amerikai divattervező, és ami tudni kell róla, hogy egyébként filmrendező is, de ami tudni kell róla, hogy a Gucci divatházat új életre keltette a 90-es években, vagy saját márkája is világhírű lett. Szóval a Gucciék neki köszönhetik, hogy igazából úgy már a dínom dánom van. Később a filmvilágban is maradandót alkotott olyan alkotásokkal, mint az Ace Singleman, vagy az Éjszakai Ragadozók. Na, de hát amiről ismerjük őt, a saját nevéről és márkáiról.
1: Mikor elsuhanni látod éjjel az árnyakat, ha nem veti meg senki más aznap az ágyadat, csak halkan szól egy dal,

sötét meglátod a fényeket, és furcsának a hangokat, csak benned szól egy hang.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM, hát gyerekek, 1979. augusztus 27-én született Aaron Paul, háromszoros Emmy-díjas amerikai színész, akit a legtöbben Jesse Pinkmanként ismernek a Breaking Bad sorozatból. A sorozat kultikus státuszt ért el, Paul pedig Bryan Cranston mellett a modern televíziózás egyik legemlékezetesebb párosát alkotta.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

93.9 Rock FM. 1956. augusztus 27-én született Glenn Matlock, a Sex Pistols basszusgitáros a gyerekek. 56-ban a mai napon született maga az Anarchia Angliában. Bár sokan Sid Vicious néven ismerik, valójában Matlock volt az, aki a zenekar legtöbb dalának alapjait megírta, köztük a punk himnusz, az Anarchy in the UK-t. Úgyhogy bátran kimondhatjuk, hogy a punk mozgalom egyik alapkövét rakta le, Glenn Matlock, a Sex Pistols basszusgitárosa.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es

103.9 Rock FM. Hát képzeljétek el, hogy 1883-ban, ugye a tegnapi napon a Krakatau vulkánkitörés volt, és a másnapján is, augusztus 27-én következett be a legnagyobb robbanás. A hangját több mint 4800 kilométerre Ausztráliában is hallani lehetett, a légnyomás pedig többször körbejárta a Földet. Ez volt az emberiség történetének egyik legpusztítóbb természeti katasztrófája.

103.9 Rock FM, folytatódik a Szilipédia, mégpedig 1908-ba ugrunk vissza, amikor augusztus 27-én született meg Lyndon B. Johnson, az Egyesült Államok 36. elnöke. John F. Kennedy meggyilkolása után lépett hivatalba, és az ő nevéhez fűződik a polgári jogi törvények kiterjesztése, valamint a vietnámi háború eszkalációja is. Megosztó személyiség volt, de elnöksége mérföldkő az amerikai történelemben.

egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

103.9 Rock FM, 1961 az év, amikor augusztus 27-én bemutatják az első rajzolt Mary Poppins könyvön alapuló filmadaptációt, amely később a Disney-féle klasszikussá vált, Julie Andrews főszereplésével. A történet a családi összetartozásról és a gyermeki képzelet erejéről szól, és több generáció abszolút mértékben mindenek felett álló kedvence lett.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

103.9 Rock FM, 1949. augusztus 27 az év, amikor megszületik Jeff Cook, az Alabama nevű country rock együttes alapítója. A banda több mint 30 számot juttatott a slágerlisták élére, és több Grammy-díjat is nyert. Az Alabama zenéje ötvözte a country dallamvilágát a rock hangzás világával, így hidat épített a két műfaj között.

termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

Szaszhaverom, ez itt a 103.9, a Rock FM. Mindenkit szeretettel köszöntök, szevasztok éjszakai baglyok. Elmúlt 11 óra is természetesen ugyanazzal a lendülettel, ugyanolyan fantasztikus rockslágereket hozok nektek, egyiket a másik után. A telefonszámunk még mindig 0620 999 1039. Ide tudjátok megírni azt, ami a szíveteket nyomja, vagy az élet súlya, vagy a világ gondja. Egyéb iránt pedig a www.rockradio.hu-n hallgathatóak vagyunk Chicagótól egészen Tornanádaskáig. Indul az utolsó, azaz a 11 óra utáni lélekmasszázs a legnagyobb lélekmasszőrökkel. Mindenkinek jó szórakozást!

egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből.

103.9 Rock FM, képzeljétek el, hogy ma van a világ futónapja több ország kezdeményezésére. A futás az egyik legegyszerűbb, mégis leghatékonyabb mozgásforma. Erősíti a szívet, javítja a hangulatot és csökkenti a stresszt. Egy 30 perces kocogás csodát tehet a mindennapi közérzettel.

Rock

FM 103.9 itt Rokon, szevasztok, én Szili vagyok, és hát ennyi volt a móka mára, zárul Szili mókatára, úgyhogy thank you for your corporation, danke schön, liebe Gäste, tschüss, liebe Hörer, mal a jetzt, kann jetzt.